0: gli ascoltatori di Radio Animati un bacio grandissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.
1: Mindegy képregény olyan egy út,
2: a déli péntekén, a táj sehol se rút.
3: Tátottunk vízen és szárazon, a házi gazdalán, repülünk szárnyalon, akár a sasmalán.
4: Paula,
5: Géza,
6: Máris,
7: Krista és Lüke Aladár.